mindig fizikú. Ma szépenye is iká! Ma szépenye is iká! Ma szépenye is iká!